0: Mert hezeden vol, hezeden vol, Janet kom, hef, man, bass and flace, kom, a vertrekken op de grote mert.
1: A jó music, a majd meg frak, szabtej meg bíkin, kondr fahe nítin.